Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, naná, hogy ebben az órában is várom az üzeneteket, és naná, hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Hype-et, a Neva Max és Bibi Rexa is jön, most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt Ray Daltont is, a kezdésem meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most. Rádió 1. Indul Magyarország legjobb.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és úgy is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Egy DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Egy születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Egy DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózs Show után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

Sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes lágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai sláger Rosalinnal a Hard Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játssza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egerbe látogattak a Budaörsi kert barátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A heves a Jászlánykonszolnok és a Borsodaba Ujzemblén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén-nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldalt. Ezúttal a Budaörsi kert barátokat lát a vendégül városunkban az Egri kert barátkör egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a Téli Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt egyébtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 ezer forint készpénzt. Az Egri járási ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön azt, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
3: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szép reggel.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Tiesto után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő, és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változat.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza jobbnál jobb dalokat. Ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion. Már indítom is a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színes programokkal várta a gyermekeket az Époész Egri rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri civil közösségek házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejthetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta szervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett kéklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikuma, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési, mentési, illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimuláció, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók, oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófa védelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltó ruhát is felpróbálhatták. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan szerveztek figyelemfelhívó esemény csütörtökön a középiskolák 10. osztályos tanulóinak. Fontos, hogy ne csak megfelelő jogszabályok legyenek, hanem be is tartsák azokat. Ez volt az egyik jelmondata a rendezvénynek. A programon szóba került az is, hogy mennyire veszélyesek az elektromos rollerek. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kétszer is várják a véradókat Egerben a jövő héten, május 18-án hétfőn 13 óra 30 perctől a Lajosvárosi Katolikus Plébánián, a Találkozások házában az Aradi utca 1-es szám alatt, majd május 20-án szerdán délelőtt fél 10-től egészen délután 1 óráig a civil közösségek házában. Számol be róla a TV Eger riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, észak-keleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz? Aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen ez az I Don't 108, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple Disco Machine, a Hearst dal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egerbe látogattak a Budaörsi kert barátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A Heves, a Jász-Nagykuncolnok és a Borsodaba Üzemlénvár megyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja polisz.hu weboldal. Ezúttal a Budaörsi kert barátokat lát a vendégő városunkban az Egri kert barátkör egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a Téli Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget, védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 000 forint készpénzt. Az egri járási ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítványt. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, a Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Színes programokkal várta a gyermekeket az Époész Egyi rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri civil közösségek házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejthetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta szervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett kéklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikuma, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési, mentési, illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimulációt, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók, oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófa védelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltó ruhát is felpróbálhatták. A közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan szerveztek figyelemfelhívó esemény csütörtökön a középiskolák 10. osztályos tanulóinak. Fontos, hogy ne csak megfelelő jogszabályok legyenek, hanem be is tartsák azokat. Ez volt az egyik jelmondata a rendezvénynek. A programon szóba került az is, hogy mennyire veszélyesek az elektromos rollerek. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Kétszer is várják a véradókat Egerben a jövő héten, május 18-án hétfőn 13 óra 30 perctől a Lajosvárosi Katolikus plébánián, a Találkozások házában az Aradi utca 1-es szám alatt, majd május 20-án szerdán délelőtt fél 10-től egészen délután 1 óráig a civil közösségek házában. Számol be róla a TV Eger riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, vasárnap van, és jövő héten, ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hatodik alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a hatodik országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Warrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hétvége legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Határszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a parlagfű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemlét a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parátsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarnaleles, Mezőtárkány, Vizesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyöstarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a földhasználók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását is. A parlagfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az Egriárási Ügyészség vádirata szerint két férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarnaleleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót, és azt az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitász kertművel és népszerűsítő adományozása, már a országszerte 4000 család vesz részt a Zöld Előkertek programban. Az egri főegyházmegyei Karitász 47 településen osztott betűmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és a paprika palántákat, számol be róla a TVG riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is, 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, észak-keleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat, hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy hét múlva, meg kevesebb mint 10 óra múlva indul a Rádió egy születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat, elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Sirius, Samfeld és a Swiss Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: The

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
8: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
9: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
8: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
9: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
8: Te megnézed?
9: Hát...
8: Legalább szép lett?
9: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
8: Csukott szemmel.
9: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
10: Nem jöttek.
11: Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, míg a kiállítást orosz ispán grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradj a pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok béli Springfieldig, olvasható a heol.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön fogtak el egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bújkált a hatóságok elől. A nő ellen emberölés miatt adta ki elfogató parancsot, olvasható a polisz.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányságra állították elő a nőt, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Az egri eres ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A férfi 2025 nyarán motorcsónakkal közlekedett a Tiszató Porosztó közeli szakaszán. A csónakban több utast is szállított. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette, az egri járás ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Bécsi! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na.
3: Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez.
3: Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
3: Állás, megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
2: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
3: Igen, már most nem támogat.
2: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
2: Elveszik a motorokat. Minden
3: de várja, terület. Már Klárika se segít?
2: Semmi. Klári azt mondta, hogy ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
3: Akkor még vigyáztunk volna rád, de így
2: van,
3: nem.
2: Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermekbe sem, mert...
1: Ugye, de várj, azt is bezáratják.
3: Elveszik, jó, bezáratják.
2: Csak propaganda éttermet. Burger volt már amúgy is hónapok óta.
3: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk az úgy nehéz.
2: Hát hakni nincs. Mert minden, eddig volt hakni?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
3: Igen, hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
3: Az hogy DJ-oti hakni.
1: Nincs.
2: Azt mondja, téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt
3: mondja,
2: kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartett kújdat, és néztem addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már. Ez így most már az
2: ügyben. Én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várjál, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
3: Semmit.
1: Hogy...
3: Tényleg semmi
1: se fellépésed,
3: nincs.
1: Se műsorvezetésed, semmi. Se tévé, se rádió, nincs. Se étterem. Mindent kiúznak a lábad alól.
2: Mi a terv, Feri?
3: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Első. Igen.
3: Ez az első, mert ők ugyanolyan szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom.
2: Kolbásztöltő lesz?
1: Én ezt
3: egy
1: látom.
3: Egy igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
3: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel a Feri. Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
2: nem
3: nagy céget építek.
2: Nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista
1: kolbászod. Azért minden levágjunk el, várjátok.
3: Ja, már most tényleg már kolbászod.
2: Én csináltad a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
3: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt mondja, hogy ha lőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
3: Én is, úgyhogy nincs víz
2: meghal. Tehát BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szeretnek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
3: De úgy meg szeretnek.
1: De megállja.
2: De azt nem látod, hogy ülsz a Boráros téren 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
2: hogy
1: azt nem.
2: Jegyeket, bérleteket kívánok.
3: Nem, azt nem. Az én sem.
1: Nem, vagy én állatokkal sem. Dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
2: Nem hívják sehova.
3: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
3: Nem lehet station voice valahol, semmi
2: nem lehet. Mondjuk a villamossofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
2: Azt szerintem meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
3: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van?
3: Na,
1: tessék,
3: te?
1: Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
2: Nem mehet stand-up? Jó.
1: Nincs stand-up, amiből eddig megértél, az nincs.
2: Kalózárdiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak.
2: Én visszamegy HR-esnek akkor.
1: HR-esnek visszamenni.
3: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista ráskó. Hát
2: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HR-esnek.
2: Soha nem fogják észrevenni.
1: Valahova azért mehessen ő is, hát te halőr lettél, hadd menjen HR-esnek.
2: Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki szőke. Nem ismer meg.
2: Szőke leszek, hogy alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Jó. Tehát van egy halőrünk és van egy HR-es.
2: Vagy amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
1: Igen. Halló, visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdtek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy HR-esünk.
3: Igen, most jössz te?
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondod. Na tessék, na hol vagyok? Várjál, mi nincsen? Nincs műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
2: Jó, nincs a DJ több... Oti fesztiválod, de vége. Azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várjál, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországba építkezésen dolgozik. Bocsánat.
2: Ez most egy gyomorfájdalma hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van, egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük fel, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
3: Hát persze, semmi hát nem hívnak.
1: Tehát följön van Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
2: Pip.
1: Itt a vége. Nem baj, hit Kaposvár.
3: Sajnos
1: pont ott mindig szerettek. Nem, sajnos az egyik minden napot ele vagyunk. Minden napot ele vannak, nem tudjuk. Jó,
2: tudom, mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott lét.
3: Dehogy
1: ne. Egy halőrünk van, és egy HR-esünk. Léci, a méltóságomat tartsátok meg kicsit.
2: Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és ez itt a hőálló megálló.
1: Felhívom már egy levetét, van még az erre tévé, visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
2: Nem hiszem, hogy ilyen vidéki, ilyen Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, ami ilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
3: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyan, halőr ami... és egy HR-es mellé.
2: Szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
2: Taxiznál. Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert nagyon szeretem őket. Boltos lennék, Teslába járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
2: Igen,
1: és sztoriznék mindenkinek.
3: És hiénáznál?
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiányi, nem hiénáznék. Rendesen órában, mert jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
3: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának. Igen.
2: Igen, vagy taxis lenne, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettek, hogy egy
1: ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
3: De az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. És az lenne... Te halőr vagy, ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
3: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: Ja, de neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod, asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
3: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem
1: de, már. Na, az jó.
2: És motoros, mi lenne?
1: De motoros túrákat vihetsz, az
2: jó. Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
2: Ferko Merko, várjuk téged, Szervita téren, Ferko Merko, még a cigi születnek.
1: Blá Luisa tér 2, Blá Luisa tér 4, Blá Luisa tér 6, Balázs Gyere Feri nincs,
2: Balázs 2. Balikám érdeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmerik ingatlanosnak, nem rossz?
3: Az is jó.
2: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat, jó, megnézi.
3: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondtam véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy HR-esünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
2: De nem
3: tudom.
1: Zsül? Zsülön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
2: Ő maga a propaganda. Hát ő a propaganda. Maga
3: csendes propaganda.
1: Ő maga volt a nyílcínű propaganda.
2: Hát ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
3: Túrákat vezetne a Tátrába,
2: vagy... Vagy elbújkálna.
3: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
3: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Bosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
2: Nagyon jól lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: izében. Egyébként igen.
2: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ült, tudod, nagyon a szekények között.
3: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
2: 62-es szabad.
1: 62-es szabad. Gyere, egy ezresért. Egy ezresért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
2: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára. Gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
2: Most nagyon élem az egész, ahogy bemegyek esténként a izébe, az öltözőbe, befűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bennetek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
2: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinál.
2: Óriási. Hát, és annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Mm-hmm. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
2: Anna elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
2: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Csak szíten, meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna helyen akkor lenne a fejpántal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből, ilyen, a meccsekből járna portyázni.
2: Igen, meg az alagútrendszereket használnák, amiket lezárták.
4: Úgy, egyébként igen. Ilyen egy alagút, lehet egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
2: Nem, igen, mi úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem, ez igaz.
2: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinálás lenne. Ellenvakcinálás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
2: Juli?
1: Juli? Hát a Juli. A Juli is jó kérdés. Juli,
2: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda keveredett.
1: Julit magunkra rángatnánk.
2: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyen leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne.
1: Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönlétetek, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia, 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
3: Nem, egy műszakiba dolgozik.
2: Hát szerintem is Média Mártus lenne a Laci.
1: Igen. Média Mártus.
2: Igen.
1: És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Penny-ben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
2: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
3: Nem rossz!
2: Vagy pedig
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
2: Tehát, én nem akarom te segíteni, tökre tettük az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
3: Belerángattuk ebbe az arba.
1: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Penny-be, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe bogyókból.
1: Várj, de azt elkaszálják.
2: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a sima kávéba.
3: A macskája neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az nyúl és macska kávé, egy ilyen nagyon különleges organikus kávét főznénk a Vikikével.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt lacilok ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná, szerintem.
2: Nem, Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen, és Laci valami elkezdeni kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
2: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
2: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézótok nyilván a Feri néha bejönne, mint az Üvegtigrisbe.
3: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
2: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik, tehát szívesen Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen, Laci lomizik,
2: az is olyan.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jól van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Határszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a parlagfű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemlét a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parádsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarna-Lelesz, Mezőtárkány, Füzesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyös-Tarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a földhasználók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását is. A parlagfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az EGRI Járási Ügyészség vádirata szerint két férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarna-Leleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót és azt az egyikük otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a katolikus Karitász kertművel és népszerűsítő adományozása, már a országszerte 4000 család vesz részt a Zöld Előkertek programban. Az EGRI Főegyházmegyei Karitász 47 településen osztott vetőmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és a paprika palántákat, számol be róla a PDG-e riportja. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyrészt micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyot alkotni, amikor egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le, ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, ráment a csatorna fedélre, férig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható. Műemlék védelem alatt áll. Ez egy laza 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen, felprogramozod a CNC-t. Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, és egy pont, és 200 MS? Azért az, hogy
2: ütött? Csak minden... akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért benne ma ez is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. Kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markolval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarnól, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van, igen. Így van.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vett

0: Atya Isten, le a kalapat így ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
1: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
1: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
1: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben víslit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón.
1: Jó, már megvagyok.
0: A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar, ő megfőzte a vízsliét a raklapot, hát imádom.
2: Az már hidegen fog jönni a vízsliét a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
1: A meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a vízsliét, hol? Egy raklapom.
2: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályba rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik meg az ízét.
2: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De most az illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nem fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a vízsli?
2: Vagy a roppanódó műveles?
0: Miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a vízslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
2: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
1: Egyszer élő. Ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
2: semmi. Mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak 7 óra.
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van.
1: Most akkor már... viszont meg volt a harmadik kész.
2: Ez volt a harmadik?
1: Igen.
0: Hármat tettek rád?
2: Ez a hát a majdnem. Te igen, hát három, akkor meg volt?
1: Meg vagy. Kész innentől csak felfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
2: Végre
0: és valami,
2: igazi
0: férfinek férfinek érzi magát. Hát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakkozás, fajvasalás.
1: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
1: Az elsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
2: Így van.
0: Miért?
2: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
1: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
1: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat. Én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat, az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
1: De többit nem szeretem?
0: Én a többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal, én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
1: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
2: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert már szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávézegyet, tökéletes. Én hordok flip-flopot.
1: Én is kislattyogok.
0: Kislattyogok, simán, abszolút.
2: És a görkori?
0: Hát az ritkán, csak akkor a karúcó van rajtam.
2: Amúgy, ha tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát azt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, vagy például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
1: Ez igaz?
2: Rossz.
0: Milyen ostoba lista ez,
1: milyen
0: nem?
1: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, de micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami
1: szív. Micsoda Moni.
2: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfias.
0: Figyelj, milyen ostoba cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
2: Már meg a férfi a klubjáról hozzátok a cikket?
0: Igen, már hihetett, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
1: Ez betalált a rendrakás.
0: De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
2: Hát azért nem. Szerintem csak
0: szerintem nem vagy
2: magát.
0: Ott, ahol én.
2: Szégyeli magát, mert nagyon csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
1: Nem.
0: A kocsit milyen? Nem. Milyen? Nem ültem a kocsitba 1000 éve, nem tudom milyen
2: múltkor
0: a kocsit.
2: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfetti, néhány készült, és egy fél sonkát felszeletelt, és szarazét dobáltam a kocsiba.
1: Gyorsan elszívtam egy doboz cigit, a csikeket, és elraktam.

0: Tehát egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiába?
1: Persze.
0: Az a durva, mert ilyen, tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
2: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Ezért mondom, hogy a kárpiból jött ez már.
3: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Oh. Az igazi férfinak van egy tusfürdője és kész. Ilyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
3: Tökre velük vagyok. Én egyféle izét használok. 30 éve.
0: Golyódezodor. Hatalmosom a fogam.
3: 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen, tovább. Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
3: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van. Egy éjszakai krémem van.
3: Ilyen arcra mosó.
2: Királynő permetet szokta fújni az arcára.
3: Hideg vizet megnyitod, zs, kész. Le van mosva az arcod. Milyen arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
3: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de egy arc lemosó krémem az van. Ez 3 perc alatt megvan.
3: Arc lemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
2: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
3: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincsen, de van egy samponod.
3: Kondíciá, van egy sampon azzal, megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Aha. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót. A hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért baj ez?
2: Nagyon fontos, hogy a Daoya vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem leszel nőies, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
2: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három, akkor erősebb akkor... Minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
2: Igen, hát a menopauza azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyetértesz azzal, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
2: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smirli papírral is.
2: Konkrétan az, hogy meg kell már, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de kérdé. Nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
2: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
3: férfi, ennyi, igazi férfi.
2: Van baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
3: hát
0: nem
3: ezzel,
0: meleg.
3: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát meg motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
2: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt jelenti, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, hogy itt egy kretén hülyeciket, és ki vagyok a kretén a végén.
3: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzuk.
2: Itt a kicseri Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
3: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, vagy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
2: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
3: Igen. Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, hogy egy rilocérosz bőr,
3: nem
0: persze.
3: Nem kell semmi baj, nincs a bőröd. Már rám, tök normális.
2: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
3: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg egy
3: betonkeverőt.
0: Betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
2: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: egy születésnapját.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
3: Délután 5.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
9: Jól. Tiéd?
8: Enyém is.
9: Hirdeted?
8: Hirdetem.
9: Én is.
8: Rádió 1.
9: Igen, te is.
8: Én is a Rádió 1-en.
9: Akkor jó.
8: Akkor együnk egy fagyit.
10: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1. eger.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, míg a kiállítás orosz ispán grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradj a pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok déli Springfieldig, olvasható a heol.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel Gyöngyösön fogtak el egy 57 éves helyi lakost, aki a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bujkált a hatóságok elől. A nő ellen emberölés miatt adta ki elfogató parancsot, olvasható a police.hu weboldalon. A gyöngyösi rendőrkapitányságra állították elő a nőt, majd büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Az egri eres ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A férfi 2025 nyarán motorcsónakkal közlekedett a Tiszató folosztó közeli szakaszán. A csónakban több utast is szállított. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette, az egri járás ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén, több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar. Ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Júj, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
1: Mi nem merek bele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Most találtam. Ja, most kaptuk?
2: Igen,
1: most. Ja, tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: Én azt hiszem, hogy... De meg mered enni?
3: Miért? De mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem 3 metres penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartuk kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is érte. Oda néz.
2: Ismertelek meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
1: Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát tele van a tér, az van, tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs látom. Nincs mit tenni, megállapítottuk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti is.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, nekem hoztátok
1: ja.
2: Adjátok át őket? Hányat tudok elvinni? 4-5
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hagyd tanulják csak, nem baj, megtanulják, hogy mit csinálok.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Nem. Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terrorszöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököle beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy?
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
1: te szemét!
3: Bizony, és hogy, tudod
2: és
3: azért...
2: És pont hozzájutottam egy ilyen nagy limited edition, még nem dedikál, de most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékon.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy,
2: ebből fogsz... Évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
1: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: És ezt már a hőálló megállóban is érezted.
1: Bocsát, ne arra, ugye,
3: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
1: Bocsás, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Jó, rohadékok vagytok, szedjetek szét nyugodtan.
2: Életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvénk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt...
2: Ez a hát elfeledett Barátok közt karakter, ugye ez? Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
1: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szád előttét. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te szemét. Hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. És miért említett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van. Kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Igen, figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag a gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
2: Le volt írva 127. oldal.
1: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, jaj, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: Első ürességed. Ennyi,
1: Eszter. Te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja.
2: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, tartasz a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából a Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
3: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak mondom.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: Bekövadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keres egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutya suttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: aki... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
1: ez
2: vagy?
1: Ez hülye. A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van kiítja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
3: Láttam
1: munka közben.
3: Az nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munka közben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszba.
3: Tulajdonképpen ezek, érted? Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az van, hogy ez a könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ezt azért nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal benne mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontrollt, meg nagyon szeretem a Domján.
3: De várjál, a kövéres duvárt, nem nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petr Zselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba ütközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik, csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
1: Na oh, igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A címe Balázs a buszsávban.
5: ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem érted. Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek, mire gondoltak
1: a körülbelül? A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Hogy ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbótokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
2: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne, gyerekek. Persze, hogy vicc volt, hogy nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból. Jött ez nekünk SMS-ben.
5: Írd már alá, Eszter, a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláírhatod benne hátul, mert úgyse léteznek.
2: Rajzolok rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít itt az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki.
1: Mindenki használja
5: ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekeket, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
5: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
2: Na hányat?
5: Há, hogy sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
5: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
1: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot. Ez nem feltétlen rossz.
5: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
5: És ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg itt szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobbkedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
5: Jó, próba.
1: Tessék.
5: Tessék. Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
5: Hány éves?
1: Jó. Aki
5: hány
1: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
5: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
5: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
5: Jó, mennyi vagy?
6: 44.
1: 44! Jó,
5: tessék! Jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alá lőttél kettővel, akkor még két évig nem
1: tiktok. Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy itt van gyereket? Balra neked, tessék.
5: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
7: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra. Dóra.
5: Ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
5: Igen. Nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
7: Szeretem az epret.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
5: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jó programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
7: 10.
1: De mit
2: nagyon mondod? Jegyez meg.
1: Hogy hívnak téged?
7: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
2: De most már egy jóslás lett.
7: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
5: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
7: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
5: Jó, tessék,
1: Eszter.
5: Mondd a neved.
8: Marina vagyok.
2: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na tessék.
2: Úgyhogy,
1: tessék, AI csajszida.
5: Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
5: Jó, valamit mondj.
8: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
8: Igen.
5: Ha! Oh, ott az AI!
1: Hú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az időszállításról.
1: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
2: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars
1: sorozat. Viccentem te szemét. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarok még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
5: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
7: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Mm-hmm, akkor mi nincs
1: 14. Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 de... után elkezdik nem szeretni.
5: Nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamasz ki már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan. Nem
2: 11 vagy.
1: 11.
7: 9.
5: Mondd a neved.
2: Kiskandor.
6: Csibrik Martin.
1: Martin.
5: 9 éves vagy.
6: Igen.
5: Tessék. Az előbb kérdeztem meg
2: tőled.
1: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
5: Igen, kapsz egy ajándékcsomagot, hogyha
2: 9-et. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
5: Ő egy kandúr?
2: Igen, hát egy kandúr, nem
5: mondd
2: kandúr.
5: A neved.
9: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
5: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
5: Már nem mondd meg, már megmondta.
2: Megmondta. De
5: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod. Megdicsérlek, szép okra. Skinker. Utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó, Feri, tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
5: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
5: nem,
1: ez
5: határozottan mellette
1: ugye?
5: Vagyok.
1: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni. Igen.
2: Egy nagyon nagyot.
1: Igen.
2: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohánybólba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó, minden
1: érzem, napon. Hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
5: akkor
2: csak az irodalom.
5: Kapsz.
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásunk?
2: Úristen, ki mehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy ki mehetsz megnézni, jó? Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
2: Mi az a malac
5: verseny? A malackodó hát, versenyek, tudod? A legundorítóbb módon eszi a
2: viszlikát. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké. Okay.
1: Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
5: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, igen. Hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát valójában lejöttek róla.
5: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő héttől meg kéne vezetni, konkrétan hétfőtől.
5: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
5: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kérem. Van anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
5: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek kezdeni. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
5: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
5: se jó,
1: mint ha pörgeted a reels-eket.
5: Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
5: Így van, tehát, hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. A kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
0: És

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egerbe látogattak a budaörsi kertbarátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A heves a Jászlagykunszolnok és a Borsodaba Újzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Poroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel két évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten elhangzott, hogy a régió nem csupán hazánk egyik legkülönlegesebb természeti kincse, de olyan közösségi tér is, ahol az ember és a természet harmóniája, a vendéglátás kultúrája, valamint a biztonság iránti közös felelősség találkozik. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A bizottság ezévi elnöki feladatait ellátó Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese a szezonra vonatkozó munkaterv részleteit is megosztotta a tagokkal. Az értekezlet előjárója dr. Töreki Sándor rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes pedig ismertette a turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatszabást. A szezonnyitó értekezlet tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja a polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kertbarátokat lát a vendégül városunkban az EKRI Kertbarátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a TV Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás véget védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 000 forint készpénzt. Az EGRI járás ügyészség kifosztás büntette miatt egy hónapon belül bíróság elé állította a fiatalkora ellenére büntetett előéletű férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítvány. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik. Kiadós esőre is számíthatunk a hétvégén. Több tájegységünkön alakulhatnak ki zivatarok is. 12 és 23 fok között alakulnak majd a csúcsok, északkeleten mérhetjük a legmagasabb maximumokat. Hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órás napsütés jöhet, ezeken a tájakon már számottevő csapadék sem várható, máshol még sok lesz a felhő, és azokon a helyeken kialakulhat még zápor vagy zivatar, ugyancsak 14 és 23 fok között alakulnak majd a maximumok, esőre pedig a hét további részében is számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága Szombathely! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengeteg.
0: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve?
2: Négy éve voltunk itt utoljára? Tényleg? Négy éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
0: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
1: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, ez igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártam?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva.

0: mondta, hogy nagyon finom ételénk vannak, mondom, öt rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is. Gyerünk!
1: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább. Tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót. De nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó. Szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé. Szóval,
0: de hogy... ügyes vagy, meg kell megint igen.
2: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a greed girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
1: Ja, persze, vonulnak.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljem, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga. Spárga adakunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy hát neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája, úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
1: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromos zár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
1: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataimban voltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és három ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobába vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárod. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
2: Figyelj,
1: gyere, nyitva van a Balázsszobája, most aztán!
0: Büntessük meg magunkat!
2: A sípasztartót fogok neked adni ajándékba, egyébként azt kell neked, rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
1: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
2: A folytatásra vagyok kíváncsi.
1: A folytatás elvonultak. Csendes. Semmiféle
2: se dolog. Nem, már a
0: nem. Abban nem. A szobában, Júli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek.
2: Erre ne vegyél mérget.
1: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
2: Rajzoltál
1: a Feri bácsinak, ugye?
0: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
2: Igen.
0: Tessék, a tiéd.
1: Köszönöm nekem, sinne. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol, ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, Szombathelyen bácsi lettem.
2: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
1: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
0: Nem, magától.
1: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
0: Ki van rajta?
1: És? És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
2: De ez az csak egy kicsit megilletődött.
0: Szegény, hát egy mikrofon.
1: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
0: Szóval jó. Anya, ki van rajta? Balázs meg?
3: Balázs és a Róza.
1: Aranyos vagy, köszönöm szépen. Nagyon
0: köszönjük.
1: Nagyon
0: akkor
1: vagy.
0: Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
1: Oda néz, ott.
2: A virslisek.
1: Gyertek közelebb.
0: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
1: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
2: Ja, aki állandóan bemondja a
1: családot. Hát, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
0: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
1: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten, ez ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
2: Ide is eljutott.
1: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt adtál.
2: Ajándékba kaptad, vagy fizettél érte?
1: Igen.
0: Gyere már ide, haver.
1: Nem hallottad

0: azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
1: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
0: Ó, de édes, de ő nem tudta jönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
1: Igen.
0: És hol van?
2: Otthon.
1: Most éppen dolgozik éppen.
2: Nem de ez téged küldött ki. Mennyire jó.
0: És ki küldött ki?
3: Korrekt az öreg. Mi?
0: Igen.
3: De, megyél fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban az eladási lista első helyén áll.
2: Nagyon szívesen.
3: A Mr. Rina könyv, úgyhogy
0: itt Szombathelyen.
3: Nagyon szívesen. Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
0: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát. A
3: normális
2: de ez csak is nekünk köszönhető.
0: Persze,
2: hát, viccelj,
0: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk mellett csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk. Az jó, Faternak aláírjuk, jó? Megvan ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van. Nem, hogy milyen erőszet van.
2: Azért nincs itt.
0: Igen, azért nincs itt a Szombathelyi fegyházban. Van.
3: Mr. Rinna példaképe.
0: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor megvagyunk. Na.
3: Közben hát megérkezett, na? itt van, ami kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
0: Szia, Gábor!
4: Madácsi Gergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
0: Azt a mindenit! És megint az első sor! Nyugodt út, békés út, megérkeztél, minden
4: így
0: oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
0: Győrből buszoztál ide?
3: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Na, most egyszerű volt, változatosság.
3: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
0: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra, ide értünk.
0: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
2: Nem a Feri simogat.
0: Igen, nem a Feri simogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
3: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
0: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
0: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
0: Ne csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
0: Figyeljetek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
2: Szégyengyalázat.
0: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük mindenhogy évben, hogy szinte mindenhova megyünk, mert hogy állandóan az a, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem éreztük jól magunkat?
3: Megdobáltatok? Igen. Baj volt?
2: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
0: Igen, ez mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De azt látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
3: Igen, meg ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, sem, de nem mertünk visszajönni.
0: Itt a stábba, történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomó sokan van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem.
2: Vagy Laci lefeküdt valakivel.
0: Igen, vagy nem fizettük az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van. Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megjött.
3: Igen.
0: Vele kell ám jóba lenni, ő választja a játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
2: úgy is
0: neki.
2: Lehet.
3: Lehet úgy is.
0: Bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
3: Enni kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
0: Ne csak vezeted?
4: Igen.
0: De mi, fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
0: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez?
4: Nem, tehát csak nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
3: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
0: Ugyan? Ne csináld, leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
2: És igen. Az időjárást is
0: valószínűleg. Időjárást is jegyzeted.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
0: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, az mindig szaridő van. Nem tűnik is, hogy mi az oka.
2: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
0: Persze, hát mondtam úgy, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
2: jó, oké, rendben, de hogy úgy indultunk,
0: hogy ad fog Sopronba óriási mákunk.
2: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
0: Ja,
2: ahhoz
0: igen,
2: képest
0: igen.
2: Egyébként tök jól megúsztuk.
0: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk a
3: búcsúra. Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
0: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere. Kapásból tudok mondani kettőt is.
0: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, hogy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnap. Akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy 2 éve voltunk, De akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, jó? Holnap útközben megcsinálom.
0: Jó, de ezért most mondhatsz egyet fejbe. Hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
0: Hát oda nem ez is akarunk menni nagyon.
3: Szegények.
0: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk ezen, még ott valami téren voltunk, ilyen Komcsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
3: Hát ott sajnos csak Komcsi épület van.
0: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
3: Ott laktunk itt az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
0: Felfogadatlanul. Én tudom, elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
2: pereselyelés.
0: Beült és elmondtam, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros bőr, piros műbőrfotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
3: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
0: De aranyos meg.
3: Kihez mér,
0: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
3: Tatabánya,
0: 21 Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 elő, az még Covid előtt volt.
0: Covid előtt. Hát tudtuk, attól, utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
2: Jaj, nagyon szívesen.
0: Várj, most a mi Júlinkot mondod, vagy Szegeden van egy Júlid, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Júlim.
0: Júli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
2: Nem igaz!
0: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba!
4: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
0: Uha, ez egy extra bizarr történet lesz a végén. Te meg három srác, meg a Juli.
2: Aztán
0: minden
2: segíteni. Aztán milyen jó lett.
0: Juliska, nem mondtad,
2: hogy... És itt kezdődik, izgálmas lenni.
4: Igen, de erről már nem beszéltem.
2: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
0: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Jó Isten, Jézus!
3: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
0: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
2: Ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
0: Addig kiraboltál, Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszek, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
2: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
0: Ez tökéletes
3: mutatja. Te is mutatja. Be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
0: Igen. Jól választott, Gábor.
2: Csücsülj le, Gábor. Mindjárt jövök.
4: Mondják, hogy házhoz jön a villamos.
5: Mára és erre a hétre

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
9: Nézzük meg a pizzákat!
8: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
9: Intézem, a vacsora megrendelve.
8: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
10: Szia, Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
11: Szia, Laci, sajnos tudok.
10: Ennyire azért ne legyél lelkes.
11: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
10: Ja, hát nem hirdeted?
11: De, online állandóan.
10: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
12: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: Rádió egyen.
1: A 101.3 Rádió egyen.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió egyen.
1: A Rádió egyen.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: de kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Éva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Éva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát megfordították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth a Bigellel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Petrus János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen, igen, igen. Legalábbis a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éves
0: vagyok,
1: már nem igazán bulizok.
0: Micsoda? Hát te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Zenét azt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exem dalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik és esik. Hát mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, akiben kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, RS Planking. Egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az eresz alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Akkor jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:45 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom őszintén, nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörög a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt.

0: Tóth Abigail, accent, Tuger Bedi.
1: Nagyon jó vagy. És ráadásul a tizedik!
0: De jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Éljen! Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszik az adataidat. És természetesen játék a következő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma a páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában, Petra, a következő órában is felbukka majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Stanfeld, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k Tóth Abigail, de segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Stanfeld és a Post Malone lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
6: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
5: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
6: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
5: Te megnézed?
6: Hát...
5: Legalább szép lett?
6: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
5: Csukott szemmel.
6: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
7: Nem jöttek. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41045-es telefonszámon.

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahó!

0: a Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez az üzenet pedig a 0623 111 111-re jött. Szia Márti, karácsonyra üzenünk a bírófivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: egy születésnapját.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't belong to anyone. Oh no.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Swiss Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az események kapcsolatos info ott van többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Tehát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat igen. Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1 születésnapi
1: fesztivál? Még soha.
0: De voltál
1: soha.
0: Már?
1: Nem még.
0: Jó, ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Na, hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Hú, de jó, köszönöm.
0: Mondd a szlogent, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Switch Disco, Ella Henderson, React,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: ünnepelt május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
8: És ez még csak a bemelegítés.
7: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
12: Szia Laci, sajnos tudok.
11: Ennyire azért ne legyél lelkes.
12: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
11: Ja, hát nem hirdeted?
12: De, online állandóan.
11: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
13: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Egerbe látogattak a budaörsi kertbarátok. Indul a szezon a Tiszatónál. A Heves, a Jász-Nagykunszolnok és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság Tiszatavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság égisze alatt tartott szezonnyitó értekezletet Oroszlón május 14-én. A rendőrfőkapitányságok lassan közel 2 évtizede hangolják össze a turisztikai idény rendőrszakmai feladatait. Az értekezleten résztvevők kiemelt prioritásként tűzték zászlajukra az idény rendészeti feladatain kívül a természet és környezetvédelmet, a vagyonbiztonságot, a bűn és baleset megelőzést. A szezonnyitó értekezett tagjai reményüket fejezték ki, hogy a Tiszatóhoz látogatók idén-nyáron is bűn- és balesetmentesen tölthetik pihenésüket, írja a polisz.hu weboldal. Ezúttal a budaörsi kertbarátokat lát a vendégő városunkban az Egri Kertbarátkör Egyesület. A pénteki program során először a belváros nevezetességeit ismerhették meg a résztvevők, délután pedig szakmai beszélgetésen cseréltek tapasztalatot, számol be róla a TV Eger riportja. A büntető törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett védekezésre képtelen, illetve bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes, személytől veszel, büntet miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy férfi 2026. februárjában bement nagymamája Bélapáti otthonába, és az alvó idős hölgy párnája alól vett ki 60 000 forint készpénzt. Az egri járási ügyészség kifosztás büntette miatt 1 hónapon belül bíróság elé beállította a fiatalkora ellenére büntetett elérhető férfit, vele szemben szabadságvesztés elrendelésére és közügyektől eltiltásra tett indítvány. A járásbíróság ítélete az ügyészség indítványával megegyezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
1: Rádió
8: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szalikrom Rádió, egy Csaki Gazimai sláger megy a hétvége, második napján, vasárnap, május 17-én köszöntök mindenkit, hello Eger, szép délutánt és nagyon jó pihenést mindenkinek. Az időjárás ellenére azért ez a két nap csak arról szól, hogy kikapcsolódjunk és feltöltekezzünk a jövő heti munkahét előtt, úgyhogy nagyon remélem, hogy a mai napon is ez lesz majd a főszerepben. Ferenc Norbert 2-ig a mikrofonnál, úgyhogy jönnek a helyi információk is, mellette pedig majd a következő órában jönnek a programok is, mai, illetve holnapi program ajánlataim is lesznek. Illetve nem sokára szétnézünk az utakon, de ha jól látom, akkor azért olyan nagy dugó nincs, viszont ha bármi érdekesség van, akkor jelezzék 20-as 33 9 33 33-as, illetve facebook.com/radio1eger oldalunkon. A folytatásban pedig itt a Daily Mix, benne a Medúza pörgős dalával, a Good Boys-al közös Piece of Your Heart érkezik.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Szavikorom Rádió, egy Csaki Gazimo is láger megy. Az amerikai énekes dalszerző Ray Dalton 6 évesen kezdett el énekelni, méghozzá a zenetanára hatására a Seattle-i gyerekkórusban. Mindig is vonzotta a gospel és az R&B világa, ezért az egyetemen is ebben az irányban tanult tovább, a képzőművészettel karöltve aztán. A ismertséget Macklemore és Ryan Lewis dalának, a Can't Hold Us-nak köszönheti, amit az egyik televíziós showban is előadtak, meg persze több országban a slágerlisták érére került, number one volt a Billboard 100-as listán, és platinalemez is lett. Azóta pedig Ray Dalton szívesen dolgozik másokkal, és persze saját projektje is van. Most a vadonatúj igazi mai slágert jön tőle, ez a Blood Runnin'.

városban, a Felső-Tárkányi csomópont és a Felsőváros utca közötti szakaszon fenntartják az ideiglenes forgalomterelést. Ott is lesznek majd változások, javítják akkor a kötőréteget, a kapubejárókat. A Cifrakapu utca, illetve a hipermarketek csomópont közötti szakaszon az ideiglenes forgalomterelést átforgatják. Az aszfalt kopó réteg építése miatt Olasz utca, Egerpatak híd fenntartják az ideiglenes forgalomterelést. A 24-es 25-ös számú főutaknál megmarad az ideiglenes forgalomterelés, illetve a Vörösmarty, Csiki és Petőfi Sándor utcák között 19 bekötővezetéket cserélnek, úgyhogy el lesznek még vele egy darabig. A Szalóki úton ráterítették a kötőréteget a belterületi szakaszra, a szegély építés is megvan, viszont még mindig kérik a lakosság türelmét, mert folyamatban van a kopóréteg kialakítása, és nézzük a Noszvai bekötőutat, ahol elkészült a bazalt beton, a buszmegállókat fokozatosan adják vissza a közlekedőknek, úgyhogy lehet, hogy jövő héten, vagy az utána való héten már a megszokott megállókba lehet majd felszállni a buszra. Mindenképpen türelmet kérnek az autósoktól, hát van még belőle, és bízunk benne, hogy szép lesz, de ami a legfontosabb, hogy ne csak szép legyen, hanem tartós is. A folytatásban Lady Gaga slágerével megyünk tovább, érkezik a Did That Dance.

0: Szakirunádi jó, egy csak igazi mai sláger, mert elrepült az idő, még hiába szeretnék beszélni, ezt már csak a következő órában tehetem meg, mert most jönnek a legfrissebb hírek, a hírösszefoglalót, mint mindig hétvégén, most is Szabó Gábortól hallják majd, de a következő órában bizony visszatérek, és nagyon sokat fogok majd beszélni a programokról, ugyanis jönnek majd Egerből és a környékről mai, illetve közelgő programok is, úgyhogy ezzel várok vissza mindenkit, a hírek után pedig jön majd Hypaton újdonsága. Egy vadonatúj igazi mai slágerrel kezdünk nem sokára, szól majd az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Színes programokkal várta a gyermekeket az Épóész Egri rendezvénye. Bűvész is fellépett a gyermeknapi majálison. Vidám programokkal, versenyekkel és bűvész bemutatóval telt a csütörtök délután az Egri Civil Közösségek Házában a gyermeknapi majális több intézményből érkező gyermek számára nyújtott felejthetetlen élményt és közösségi programot. A rendezvényre 7 intézményből érkeztek ellátottak. Az udvaron zsíros kenyérevő verseny, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők várták a résztvevőket. Radics Istvánné elnök elmondta, hogy már 2000 óta tervezik meg ezt az eseményt. Május 15-én Egerben az Eszterházi téren megrendezett kéklámpás napon képviseltette magát az Országos Mentőszolgálat, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság, a Magyar Honvédség, a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet, a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, Kossuth Zsuzsa Technikuma, illetve a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. Az élmény alapú pályaorientációs napon a rendvédelmi és együttműködő szervezetek számos programmal készültek, az érdeklődők láthattak kommandós, kutyás, tömegkezelési mentés, illetve önvédelmi bemutatókat, baleseti szimuláció, továbbá elfogó és személyvédelmi gyakorlatot. Az eseményen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai bemutatták a tűzoltók oltáshoz és műszaki mentésekhez alkalmazott szakfelszereléseinek egy részét, a bevetési védőruhát, illetve a beavatkozások során használt drónt is. Törekedtek arra, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerhessék a tűzoltói hivatást, a katasztrófavédelem rendszerét és azt is, hogyan lesz valakiből tűzoltó. A fiatal korosztály a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság sátrában tűzvédelmi totót tölthetett ki, a helyes megfejtők pedig egy kis ajándékot kaptak, illetve a kifejezetten gyermekeknek készült tűzoltó ruhát is felpróbálhatták.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

Szavikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Varázslatosan szép napot és jó pihenést kívánok mindenkinek. Már május 17-én, azaz vasárnap. Köszönhetek mindenkit, a paszkálokat ünnepeljük a mai napon. Isten éltesse az urakat, és ebben az órában még biztos, hogy együtt rádiózunk itt a 101.3-on, úgyhogy meg is nézem majd, hogy merre érdemes kimozdulni Egerben és a környéken. Ha van bármi megosztandó programajánlata, vagy egy közlekedési infója, akkor elér a 20-as 33 933 33-as SMS Viber számunkon, vagy akár a Facebookon keresztül is, facebook.com/radio1eger oldalunkon. És jönnek a jó zenék, most is Bibi Rexa újdonsága szól, a Faithless feldolgozás, a New Religion.

Szalikronádió egy csak igazi mai sláger, mely nem kedvezett az időjárásunk a kinti programoknak, minden esetre még a legmerészebbek tehetnek egy kört a vásártéren, Egerben a Régiségvásár 4 óráig tart, illetve egy benti program, az időjárástól függetlenül jó programnak ígérkezik a Gárdonyi Géza Színházban. Oswald Marika, a Tűzről pattant című operett gálát láthatják majd. Időjárásunkkal kapcsolatban pedig csak az esőről tudok beszámolni, holnap 5, kedden 2 mm csapadékot jósolnak és 17 fokos maximumokat, de jön a felmelegedés jövő hét közepétől 21-22-23, hétvégére meg már 24-25 fok is lehet majd, és egyre inkább megszűnik a csapadékhajlam, ez tehát a folytatás. Most pedig nálunk egy igazi mai sláger, Robin Schulz és James Thompson közösen érkezik, itt a Sun Goes Down.

szerdán, azaz hétfőn jön egy koncert, a Halhatatlan Kedves, illetve május 19-én két programom is lesz. Az egyik a Szabadon kiállítás, az Agria Parkban, a megnyitó majd 16 órakor kezdődik. Az Eszterházy Károly Egyetem képzőművészet szakos diákjainak bemutató tárlata lesz, illetve lesz Ekkemozi is május 19-én, tehát szintén jövő héten kedden, 17 óra 30 perctől láthatják majd a Beléd Estem című filmet, ez egy magyar romantikus vígjáték 93 percben, úgyhogy lesz miből válogatni jövő héten is. Jó szórakozást a programokhoz, nálunk pedig jön a Fifth Harmony slágere, itt a Kidinkkel közös

Szajt Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely további nagyon szép délután szeretnék kívánni és átadni a mikrofont most már Kis Mártinak, innentől vele rádiózhatnak egészen kora estig, úgyhogy a jó hangulat garantált, meg a változatos zenék is, velem pedig már a következő munkahét kezdetén, azaz hétfőn találkozhatnak újra. Na de még szót se ejtsünk a munkáról, maradjon még a pihenési a főszerep, úgyhogy ezzel a gondolattal búcsúzom, és kívánok további szép vasárnap délután, de Evicsi slágerével érkezik az Addicted to You!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Limitált finomságok, egzotikus kedvencek, Café Frey Eger belváros.
9: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
10: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
11: Jól. Tiéd?
10: Enyém is.
11: Hirdeted?
10: Hirdetem.
11: Én is.
10: Rádió 1.
11: Igen, te is.
10: Én is a Rádió 1-en.
11: Akkor jó.
10: Akkor együnk egy fagyit.
8: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
5: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
12: Hétvégén nem kelünk korán. De töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
5: Rádió 1 hétvége. Rádió 1 hétvége. Napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
13: Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
14: Nem szórakozni jöttünk.
13: Hát nem, ez nem, igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
15: Merre jártatok?
14: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
13: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden pillanatban alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva, de komoly a brigád.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió E! Indul Magyarország

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igaz

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhába épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívtel a szimintű jó.
0: Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy 10. vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király! Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelj, ne égjen.
1: Csak viszlelek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, Szilvát? Barack Lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asszály helyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Madcon, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a
1: játékra szeretnék jelentkezni.
0: Típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.

0: Este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: szöveget bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi és hazai alkotók együtt különleges kiállításokat nyitottak meg Egerben. Kettős művészeti esemény várta az érdeklődőket a Krakerházban, az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem végzős grafikus művészeinek diploma kiállítása mellett a nemzetközi mezőnyt felvonultató tipográfiai biennálé is megnyílt. A végzős hallgatók munkái május 25-ig láthatóak. A megnyitón Habil Csontó Lajos, az egyetem docense, a művészeti kar dékánya köszöntötte a vendégeket, míg a kiállítást Orosz István grafikus művész nyitotta meg. Az esemény egy kiemelt pillanata volt a Maradj a pályán díj átadása. A diploma kiállítással egy napon nyílt meg a tipográfiai biennálé Eger is, mely május 14-e és június 6-a között várja a látogatókat. A tárlat a tervező grafikai képzést nyújtó hazai és nemzetközi egyetemek hallgatóinak és oktatóinak tipográfiai munkáit mutatja be a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítésének jegyében. A kiállítás különlegessége, hogy több ország művészeti felsőoktatási intézménye is képviselteti magát, Kassától Krakkon és Katowicén át egészen az Egyesült Államok déli Springfieldig, olvasható a teol.hu weboldalon. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon. A sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan közlekedett. A vádlott áttért a menetirány szerinti bal oldalra, figyelmetlenségéből adódóan az egyik kajak jobb oldalának ütközött, erre az felborult és a sértett a vízbe esett. A vádlott észlelte az ütközést, ennek ellenére tovább haladt. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járás ügyészség vádiratában pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

0: Ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever. Cigálától, Jack Somitól, a Riptide, a 43.
1: Rádió egy Top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy

aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach, a The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrád most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A

Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után. És ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
4: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
3: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
4: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
3: Te megnézed?
4: Hát...
3: Legalább szép lett?
4: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
3: Csukott szemmel.
4: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
5: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket TikTokon is.
6: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
7: facebook.com/radio1eger.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
8: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Találtam valakit neked.
9: Na. Sopronból?
3: Igen.
9: Még Sopronból?
3: Ismerős?
10: Szia Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
9: Ja, te voltál a csajszia a hotelből.
10: Igen.
9: Kézzed rá, te alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
10: Így van,
9: mondtad,
10: pontosan.
9: Hogy nincs.
10: És Dézsa van.
9: De most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, a sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
10: Figyelj Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
9: Igen?
10: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
9: Ez így erős, azt gondolom az ember, és ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
11: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
9: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
10: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
9: Csak mondtad, úgy láttad, hogy... rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
10: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
9: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
10: Simán.
9: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
10: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
3: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
9: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabadnap van a szállodából? Akkor
10: igen,
9: ma nem kell dolgozni.
10: Igen, ma nem, szerencsére.
9: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
10: Nem, Sopron.
9: Ja, Soproni, csak igen. Átautóztál, vagy átjöttél.
10: Így van.
9: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
7: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1 Top 50.

0: time.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világ

0: kiszempelt a szettjéből. Erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Sam Feld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a Top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Sam Feldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladery, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Mezzasari, Hugo, Sonic és az It Feels So Good a 20.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. Bibi Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarát, slágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

Mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol

Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerelved és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Cyril Ed Sheeran kamerájához, a remix a hatodik. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ötödik. Az olasz DJ Hypeton, Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap. Szeretnénk ott mindenkivel találkozni. Úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon. Vagy a facebook.com/Excobra monitoring oldalon.
8: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
9: Jól. Tiéd?
8: Enyém is.
9: Hirdeted?
8: Hirdetem.
9: Én is.
8: Rádió 1.
9: Igen, te is.
8: Én is a Rádió 1-en.
9: Akkor jó.
8: Akkor együnk egy fagyit.
10: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4 10 4 50.
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágerben.

0: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kölcsönös szerelem. Várlalkesten nagyon kell ez, kell egy kis töltődés. Addig már kibírjunk imádás hiányzás. Szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő lesz.

Samtime egyszerű, just the way you are. Hiddetek nekem, szerintem imádni fogtok egy kis újdonság gitárra, ugyanis lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És háttal nyolcig kívánsz a műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP, jegyet lehetni a Rádió 1.

itt a Rádió Vajon Sok Igazi, ma is legyen megy a sokon jelen. Köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet külön kérni, akkor az innentől a lovat szeretném kérni, köszönöm. Most hát innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Weez VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne haragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánok neki. Szia, vagy nekik, szia, szeretnék kérni egy összamot Jani

0: a kívánság műsor most!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Ferko összerakott egy laza. Mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
8: Nem szórakozni jöttünk.
7: Hát nem, ez nem, igen. Hát persze, ez nem szórakozás.
9: Merre jártak?
8: De itt vagyunk. Megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. Találsz valami jót.
7: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva, de komoly a brigád.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Határszemlék jönnek, kiemelten ellenőrzik majd a barlangfű elleni védekezést is. A termőföldek megfelelő hasznosításának és a gyomnövények, köztük a barlangfű elleni védekezés ellenőrzésének érdekében idén is megkezdi határszemléjét a Heves vármegyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A hatóság munkatársai a következő időszakban többek között Egerszalók, Egerszólát, Bodony, Bükszék, Parádsasvár, Bekölce, Szúcs, Tarnaleles, Mezőtárkány, Füzesabony, Heréd, Abasár, Gyöngyöstarján, Adács, Visznek és Tiszanának külterületein végeznek majd ellenőrzéseket. A szemlék célja annak vizsgálata, hogy a föld használók eleget tesznek-e a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettségeiknek. A határszemlék során a szakemberek ellenőrzik többek között a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az esetleges engedély nélküli más célú hasznosítást, a műveltségi ág változásának bejelentését, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását is. A parlagfű elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a földhasználóknak, kötelességük megakadályozni, hogy a gyomnövény elérje a virágbimbós állapotot. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, mely növényvédelmi bírság kiszabásával vagy közérdekű védekezés elrendelésével járhat, számol be róla a heol.hu. Az EGRI járási ügyészség vádirata szerint két férfi tavaly november elején halottak napja idején tört be a Tarnaleleszi temető halottas házának mosdójába. A vádlottak az ajtót befeszítették, majd onnan leakasztották a fali hősugárzót, és azt az egyik otthonába vitték. A lopás elkövetési értéke közel 20 000 forint volt, melynek nagyobb része megtérült. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a napokban benyújtott vádiratában jóvátételi munkaintézkedés alkalmazását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottakkal szemben, tudatta az ügyészség.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival!

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuki Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye, Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem Fast Boy, ugye? A Good
2: yeah,
1: Life.
2: Good Life.
1: Jó, oké. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm. Családodban.
2: Köszi. Minden Barcelona-jongónak, meg PSG-jongónak.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, szia. Még egyszer hangsúlyozom, ha esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fog vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623 111 111-re. Ha esetleg valaki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fast Boy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld el, tegnap este én is diszkoztam volna, szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit de nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni. Hát,
1: na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az a jó kis Ray, és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg
1: köszi,
2: akik ilyen el vannak fontolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magad, te is üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia, szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, hello. Érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok varrató, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kelni tőlem, Sani?
2: A Fuzs Diszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És...
1: Na. Kinek szeretnéd küldöni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal, neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot, azt, hogy mi lesz, rád bízom, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, üdv, Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk, a szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Csak a telefon alak, az egyik telefonoló itt van a túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Jó, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, jegyet. Igen. Hát okay. Már amit kell mondanod, kit hallottad, ki volt az előadó, számcíme, bankszámlaszám, TB-szám?
2: TB-számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: Alpha and Du.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hey! Na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenelni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
6: Szia, Kálmán! Holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
7: Szia, Laci! Sajnos tudok.
6: Ennyire azért ne legyél lelkes.
7: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
6: Ja, hát nem hirdeted?
7: De! Online állandóan.
6: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt. Cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
8: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi ma is

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldről. Na, egy kicsit kiruttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, hát, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kértem tőlem Accent, és a szemcímet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtál
2: otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap, mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó kegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Érkezik Accent, lennünk ladok fiúk, Accent címe Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Anyuka van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Jó, nagyon. Most jöttünk a moziból.
0: Moziből. Mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt? Jó? Jó?
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Jó, értem, értem. Jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem. Akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez mennyi?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Hogyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőide, ezt tudod páros belépőn, érted, jó?
1: Így van, jó, de jó. Már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az, van, szép, megyünk az, többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden arason kívül, jó. Ne tedd le, jó, oké?
1: Okay? Oké, okay. Jó, köszi.
0: Zenélünkkel nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök kívni engem, 0620-311-111, nem itt most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: Azért szép.
2: Kívánok pihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: terület. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Aztán kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: akkor
2: sziasztok
1: megint! Szia! Na, lelök fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szemcímet Told You So, itt a Rádió Egyen.

0: Csuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, halom, hogy kocsikáztól vagy, úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőjövünk hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiú versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó, gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pinkwinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodorei Szilvinek küldenek egy összemot, ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szám címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: these beautiful things that I
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtt az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kóstold meg a világ különleges süteményeit. Café Frey Eger Belváros.
3: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
4: Szia Laci, sajnos tudok.
3: Ennyire azért ne legyél lelkes.
4: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
3: Ja, hát nem hirdeted?
4: De, online állandóan.
3: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
2: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hanvai PG tollából szólnak.
4: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül tartsatok a 20 éves Diszkósíttel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeletekkel, névnaposok már többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten étesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izibizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkosítben.

0: elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén három diszkosít aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyharcvashegyen a Balaton partján, és 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Sam Felt, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosít csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosít dal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

0: a Madőnszínről diszkosít a rádió egyen, Hambai PG Mixa, itt van Bárány Attila, én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd ugye jövő héten, Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon.
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner Zönnevelt közösen.

Vége fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió születésnapi fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvashegyre a diszkosit Legendsre. Vasárnap pedig Rádió 1 szülinapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ arany

Legends Partira majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hambai PG megjátszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosít itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: mögött Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egy-egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigele közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban. Losing track.

0: Box, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszótnál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: játszói mögött jön megint egy újdonság egyenesen a Test stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik.

akkor természetesen a Fezó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezó és a Kiss itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Pipatontól, vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünkösd vasárnap, már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
1: Ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Szirölnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Szirölön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most, Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend, régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

show me.

0: Jön Third Is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá? Erre Vilkoksz.
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, amit talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, hogy csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a Third Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: másik Bliklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Sidepiece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: hétre a Nagy Idei Rádió egy születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd, Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Briklék?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta, irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brikléktől a Beyond the Top, itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

0: Bird is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Bird is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM 2 PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Sims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a rádió egy születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

De jó ez a dal, azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én pedig Ray-jel folytatom.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkósi csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglass

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének. Kashmir és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk. És pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, Light It Up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en. Deep

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!